Punika sabda yogani patut gelarang rauhing punika sehananing ring paridabdab paridabdab nyane.